Enak. Yurung milih. Iki ana pole bengak-bengok. Sentaki utawa pancen gone wong ra genah.